Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon fél.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Jay. Ready? Let's go get 'em.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Fény.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika. Szabadka.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
9: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
10: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Manna Radio Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Szép reggelt, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, aki már is velünk van itt a 91,5-ön. Előttünk a hétvége pedig a Pannonpresszóval kezdődik. Reméljük, sikerül néhány gondtalan órát szereznünk nektek egészen 14 óráig. A műsorban sok jó zenét hallhattok ma is, hogy könnyebb legyen a ráhangolódás a víkendre. Kapcsoljuk majd Kovács Géza klímakutatót, aki elmondja, hogy milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkező egy hétben. Majd kapcsolunk Horgosra is Sós Nórához, aki a Művelődési Ház augusztusi programjait ismerteti. A nagy meleg komoly terhelést jelent az emberi szervezet számára. Miként őrizhetjük meg egészségünket a nagy melegben is, és viselhetjük el könnyebben a kánikulát? Erről is hallhattok szakembertől. Emellett ma is lesznek egészségpercek a műsor utolsó órájában. A felsorolt témák mellett pedig közérdekű aktuális út- és határinfó, orvos-meteo programok és érdekességek. Ehhez kíván mindenkinek jó vételt és kellemes időtöltést Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni. Tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024-553-910 vagy www.fontana.rs.

0: A műsor első órájában szóljunk néhány szót a mai napról is. Augusztus 1-e van, Boglárka és Pálma névnapja. Gratulálunk a névnapot ünneplő hölgyeknek, de azokat is köszöntjük, akik születésnapot vagy bármi mást ünnepelnek ezen a hétvégén. A mai az év 213. napja, az évből pedig még 152 nap van hátra. 34 éve ez a nap az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká azért, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére a legtöbb országban egyre kevesebb nő szoptatja gyermekét. Ezért is indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálására. Az anyatejben ugyanis olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a csecsemőknek a mindenütt jelenlévő fertőzésekkel szemben. 80 éve a mai napon bocsátották ki a forintot. Magyarországon a világtörténelem eddigi legnagyobb inflációja zajlott le a II. Világháború után. A kezelhetetlenné váló helyzet megoldására bocsátották ki a forintot. És 45 éve először sugározta műsorát az MTV zenei televíziós csatorna. Délben kezdődött az adás, az első lejátszott dal a Video Kill the Radio Star volt a The Buggles-től.
1: Van a rádió, a te hangod.
2: Éjjel, nappal, 91,5.
3: A zene.

Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Egy közérdekű információval zárjuk az órát. Elkezdődött a Majsai úti körforgalom kiépítése Szabadkán. A munkálatok idejére útlezárás lépett érvénybe, habár a közlekedés jelzőlámpák irányításával részlegesen továbbra is lehetséges. A jelzőlámpák a Majsai hídon, illetve a Majsai út és a Bér Imre utca sarkán vannak elhelyezve. Még azt is mutatja a számláló, hogy mennyit kell várakozni, mire zöldre vált a lámpa, valamint, hogy mennyi időnk van áttérni a túloldalra. Ha valakinek sürgős dolga akad, érdemes elkerülnie ezt az útszakaszt. A munkálatok miatt a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala is megváltozott. Az erről szóló tájékoztatást a pannonrtv.com oldalon is megtalálhatjátok. Változott a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala a Majsai úti körforgalom építése miatt. Az ideiglenes útvonal módosítás tegnaptól a visszavonásig érvényes. A Transjug vállalat értesítése szerint tehát az említett autóbuszok a Pátria szállodánál a korábbi Gyuregy Jákovics utcába történő balra kanyarodás helyett egyenesen haladnak tovább a Jován Mikics utcán és az alábbi útvonalon közlekednek. Balra a Jován Mikics utcában, jobbra a Tesla utcába, ezután balra a Partizánbázisok utcába, majd tovább az 51. hadosztály utcánál található körforgalomig. A körforgalomban az első kijáraton kihajtva visszatérnek a megszokott útvonalra Maghetes irányába. Ellenkező irányban az autóbuszok ugyanezen a kerülő útvonalon közlekednek.
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: 91.5. A jó választás.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Szabadkán és környékén ezekben a percekben 33 fok van, de ettől még több lesz a mai nap folyamán, a legmelegebb órákban akár a 38 fokot is elérjük, és ez az az időszak, amikor kapcsolatok, házasságok mennek tönkre. Kapcsoljunk klímát, ne kapcsoljunk klímát, milyen hőfokra kapcsoljuk, úgyhogy borzasztó, túl bennettek ezek a hőmérsékleti értékek az inger küszöbünkön, és remélem Kovács Géza klímakutató is egyezik velem.
1: Igen, pontosan ez már tényleg a tűrőképessége magas fokán lesz, habár a neheze most jön csak valójában, most beindult ez a fölmelegedés gyakorlatilag a csütörtöki nappal, és a jövő hét derekán fog tetőzni. Egyébként az oka ennek, hogy kialakult egy úgynevezett hőkupola, nagyon hasonló helyzet, amilyen volt június végén, csak azzal a különbség, hogy akkor 5 napig volt 38-39, esetenként 40 fokos hőmérséklet, viszont most ez jóval hosszabb lesz, tehát akár 9-10 napig is kitart, ugyanis továbbra is messze elkerülik a ciklonok, illetve a frontjaik a térségünket, és többnyire anticiklonális magas légnyomású légköri képződmények irányítják az időjárás. Ennek köszönhetően nagyon magas lesz a hőmérséklet a következő napokban, és az éjszakák is nem hoznak akkora felfrissülést, tehát trópus éjszakák lesznek, általában 21-22-3 fokos hőmérsékletekkel. Ami a maximumot illeti, az gyakorlatilag már most is 37 fok körül volt tegnap, ma is 37-38 lesz. Nem változik gyakorlatilag hétfőn, kedden, egy kicsit emelkedik, 38-39 fokos hőmérsékletek várhatók, egyébként nagyon kevés lesz a felhő. A hét elején esetleg lehet kevés gomoly felhő képződés, de ebből nem lesz csapadék. Néha megélénkül napközben a szél, amely picit talán enyhíti a nagy hőséget, és akkor jön ugye a famózus szerda csütörtök, amik az lesz a legmelegebb, 40 fok körüli hőmérsékletekkel, tehát rendkívül magas hőmérséklet várható. Viszont ott kezd egy kicsit érdekessé alakulni a helyzet, ugyanis hosszú idő után egy ciklon hidegfrontja megközelíti térségünket, és várhatólag nagyon csak súrol bennünket, és labilissá teszi a levegőt, úgyhogy pénteken akár lehetséges kisebb zivatal, gyenge csapadék. A hőmérséklet pénteken már visszaesik 38 fokra, viszont úgy tűnik, hogy ez a hidegfront azért picit visszaveti a hőmérsékletet. Nem lesz annyira nagyon hideg, de viszont ugye a hétvége, jövő hétvég az egy kicsit kellemesebb lesz, tehát 30 fok fölötti értékek megmaradnak, de azért elviselhető lesz. Tehát van némi esélye, kevés gyenge zivatarra, de ez nagyon bizonytalan, mivel elég messze is van. Tehát, hogy pénteken mi történik, majd az még eldől, illetve kell követni a frissebb információkat. A lényeg az, hogy a jövő hétvégét, tehát a 8. a 9. környékén visszaesik egy kicsit a hőmérséklet, néhány fokos visszaesés, hőmérséklet csökkenés várható, de még továbbra is nagyon meleg lesz. Ami a statisztikát illeti, ezen a napon a leghidegebb volt 1977-ben, 11 fokot mutattak a hőmérők, és ezen a napon volt a leghűvösebb kora délután, és egész nap esett az eső, és mindössze 14 fokot mutattak a hőmérők. Ami a legmagasabb értékeket illeti, 1994-ben és 2025-ben volt 35 fok a hőmérséklet. Tavaly jóval kellemesebb volt, 14, illetve 29 fokig emelkedett a hőérzet. Viszont ami a 100 évvel ezelőtti értékeket illeti, az egész más klímák volt akkor, 16, illetve 23 fok volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy az augusztusi hónapra jellemző 100 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag csak két alkalommal, augusztus 8-án és 22-én lépte át a maximális hőmérséklet a 30 fokot. Többi napon jóval hűvösebb volt, tehát sokkal elfogadhatóbb. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, nagyon föl kell készülnünk, nagyon meleg lesz, főleg az utolsó a hét közepén várható 40 fokos hőmérséklet, és rendkívüli magas UV-sugárzások lesznek, tehát erre kell különösen figyelni, mert ugye nagyon meleg hőség lesz, és sok vizet kell vinnünk magunkkal, főleg buborékmentes vizet, ugyanakkor kalapot, napszemüveget, mert ez nagyon-nagyon veszélyes időjárási jellemzőre, és ami még nagyon fontos, ilyen hőségekben reggel kell menni, bevásárolni, ha lehetséges, amikor a klíma berendezések, ugye amely 17-8 fokra hűtik le a levegőt a különböző nagy helységekben, azok azért nem akkora hőmérséklet különbségét hoznak a külső értékekkel. És egyébként ezek az értékek, amiket mondtunk, 40 fokot, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy nagyon magas hőmérsékletekről van, szóval ez árnyékban mért értékek, tehát a napon jóval melegebb lesz, 45-48 fok is lehetséges, úgyhogy kerülni kell a napfényt, amennyire lehetséges a kora délutáni órákban legfőképpen.
0: Géza, azt lehet-e tudni, hogy ez az idei nyár utolsó hőkupolája, vagy azért lesz még szeptemberig?
1: Jó kérdés. Egyébként úgy tűnik, hogy ez lesz az utolsó, a leghosszabb, legerősebb, és viszont ezzel be is fejeződik, mert lesz még azért 35 fok körül érték. Az a következő héten úgy visszamelegszik az idő egy olyan 35-36-ra, de az úgy tűnik, hogy nem tart sokáig. Tehát nagy valószínűséggel ilyen nagyon meleg nem lesz, de azért nem búcsúzunk el a 30 fokokról. Tehát a 30-35 fok körüli közötti értékek még azért visszajönnek augusztus második felében is. Remélhetőleg, hogy azért több csapadékkal.
0: A folytatást pedig a jövő szombaton, úgyhogy akkor is hívjuk, és kíváncsiak leszünk rá, hogy látjuk-e már a végét majd ennek a hőhullámnak. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, szép napot és kellemes hétvégét.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.

Nem homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereslek.

0: Vatta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Határhelyzet következik a folytatásban. Szerbiából indulunk, tehát megyünk Magyarország felé. Ha tehetjük, akkor a Királyhalmi átkelőt kerüljük el, mert ott 70 perc és attól több a várakozási idő. És ha elkerültük Királyhalmot, Kelebia felé sem menjünk, mert ott szintén ugyanennyi a várakozási idő. Ajánlatos még a Horgos 1 és a Horgos 2-t is elkerülni, ott igen, hogy kevesebbet kell várakozni, nagyjából egy órát, de az az egy óra is sok, hogyha ilyen meleg van. Ahol viszont szinte simán megy az átkelés, a Gyála-Tisza-sziget, a Rábé-Kübekháza, Bajmok-Bácsalmás, Rasztina, Bács-Szentgyörgy, és így tovább ezek az átkelőhelyek, tehát teher nincsenek annyira leterhelve, tehermentesítve vannak, arra lehet menni. Na most abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, a Röszke egy átkelőt abszolút kerüljétek, mert a határfigyelő csoportok szerint ott 133 és attól több perc a várakozási idő. De az Ásotthalom Királyhalom átkelőn is legalább 100 percet kell várni. 40-45 perc a várakozási idő Tompánál, a többi határátkelő helyen viszont nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Várjuk üzeneteiteket, ha ott vagytok a határon, jövet menet, 063-621-605-ös az SMS számunk.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: A folytatásban egy közérdekű, de nem túl jó hírrel érkeztem. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában, a benzinért és a dízelért is 2 dinárral kell többet fizetni, mint eddig. A benzin literje 202 dinárba, a gázolaj pedig 226 dinárba kerül. A dízelára egyébként ezzel rekordot döntött, soha nem került ennyibe a szerbiai kutakon. A benzin is közel jár az új rekordhoz, 2022-ben 205 dinárba került a literje. Az új árak a jövő péntekig lesznek érvényben.
1: Pannon Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között várható, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyek fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC döntésének köszönhetően folytatódhat a nyersolaj feldolgozása, írja a közmédia. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter még a döntés előtt bejelentette, az amerikaiak jóváhagyják a szerbiai kőolajipari vállalat kérelmét a működés folytatására, csak a levelet várták, ami a döntést hivatalossá teszi. A MOL is megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NISZ tárgyalások folytatására, tájékoztatott az olajtársaság a budapesti értéktőzsde honlapján péntek este. Mától olcsóbbak egy-egy gyógyszerek, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök, hozzátéve, hogy folytatja kelet-szerbiai körútját és felkeres egy helyi gyógyszertárat is, hogy személyesen ellenőrizze, valóban csökkentek-e az érintett gyógyszerek árai. Elmondása szerint azok a gyógyszerek, amelyek eddig 1700 és 6000 dinár közötti összegbe kerültek, mostantól 600 és legfeljebb 1100 dinárba kerülnek. Összesen 16 gyógyszercsoportról van szó, tette hozzá. Vučić arról is beszélt, hogy hamarosan megérkeznek Szerbiába a legújabb innovatív daganatellenes gyógyszerek, amelyekre az állam 100 millió eurót fordít. Arra kérdése, hogy mennyibe kerül az államnak a gyógyszerárak csökkentése, azt válaszolta, becslések szerint az éves bevétel kiesés mintegy 30 millió euró. Földrengés volt tegnap este Nápoly térségében, a Richter skála szerinti 4,7-es erősségű rengés további 30 utórengés követett. 21 ember megsérült, közülük 2-en súlyos állapotban vannak. A földrengés helyi idő szerint pénteken 19 óra 46 perckor történt. Epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő Flegrei mezők térségében volt, mintegy 3 kilométeres mélységben, közölte az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A földrengés áramkimaradásokat, fennakadásokat idézett elő a vasúti és metró közlekedésben, valamint több épületben is károkat okozott. A lakosság megsegítése érdekében az önkormányzatok aktiválták a válságkezelő központokat és befogadó központokat alakítottak ki a Bagnoliban található egykori NATO bázison. Több magyarországi településen is lekapcsolják a díszkivilágítást. Budapesten például a parlament megvilágítását kapcsolták le még péntek este. A budai vár is díszkivilágítás nélkül maradt, hétfőig fokozatosan leállítják a vár épületeinek megvilágítását is. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát. Más magyarországi városban is energiatakarékossági intézkedéseket rendeltek el. Szegeden például a polgármesteri hivatal péntektől kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután home office-ban dolgoznak. Az esti díszkivilágításokat is folyamatosan lekapcsolják valamennyi érintett épület esetében. A legnagyobb fogyasztót, a Dómot már péntek este lekapcsolták.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környéke jelenleg 35 fok van, és gyenge déli szél fúj. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.

0: Espresso. A valódi koktein terápia.
1: A Pannonpresszó folytatásában pedig kapcsolunk Horgosra, egész pontosan a művelődési házba, ahol Sós Nóra programkoordinátort köszöntöm, mert hogy augusztusban is tartalmas programokkal készültek, hiszem azt, hogy így van. Szia, Nóri!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát így igaz, visszatérünk lassan a nyári vakációból, és az augusztus hónapban megkezdjük a már jól megszokott programokat, illetve új programelemeket is szeretnék említeni, valamint a megemlékezési és keltetét veszik, hiszen augusztus 20-ával indítjuk a programot, amikor is megemlékezésre és kenyérszentelésre kerül marsor a Szent István szobor tövében, hiszen Horgos büszkélkedhet egy köztéri Szent István szoborra, és így minden évben meg tudunk méltón emlékezni erről az ünnepről. Így a napján, csütörtökön, 18 órakor egy ünnepi szentmisével veszik kezdetét majd a program a Havasboldogasszony római katolikus templomban, amikor is megszentelésre kerül a kenyér, az oltár előtt majd pedig ezt a Szent István szobor tövébe fogjuk vinni, 19 órai kezdettel pedig egy hagyományos alkalomhoz illő műsorral fogunk készülni, ahol a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület népművészei is részt vesznek, táncosok, énekesek és versesek, így aztán itt pedig már szétosztásra kerül a kenyér, és megkoszorozásra kerül a szobor is. És néhány nap múlva pedig augusztus 22-én az éneklő közösségek programról kell beszámolnom, hiszen ez újdonság számunkra, ugyanis a Petőfi kulturális program részeként Horgos és azon szerencsés települések közé tartozik, ahol az éneklő közösségek segítése fog megvalósulni. Ez egy program sorozatot jelent, hiszen 4 alkalomból áll ez a közösségi találkozó, ahová énekkarokat, énekeseket, kórusokat és közösségeket várunk nagy szeretettel. Nem csak horgosiakat, nyilván a horgosiak vannak elsősorban megszólítva, de a környékbeli énekkarokat és kórusosokat is nagy szeretettel várjuk, hiszen egy olyan segítséget nyújtanak szakemberek ezeken az alkalmakon, aminek a közösségre igénye van. Így azt gondolom, hogy igazán fontos számunkra, hogy fejlődjünk ilyen szempontból, és így aztán az egyházi kórust is bevonjuk ebbe a programba, valamint az iskolai kórus tagok is részt vesznek ezen a képzésen, úgymond, illetve a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületnek a kórusai is, a kisebbek is és nagyobbak is itt lesznek, és együtt fejlesztik és adják át egymásnak, kisebbek, nagyobbak a tudásukat. Tehát említettem, 4 alkalmas sorozatról van szó, és augusztus 22-én az első ilyen alkalom, amikor is Komárom Ille Pált viszont ez az oktató, és 10 órakor kezdődik ez a program. Aki szívesen énekelni és dalolna és fejlődne velünk együtt, azt nagy szeretettel várjuk erre a nyílt programra is. Lassan visszaköltöznek a művészek, a népművészek is a művelődési házba, és ők is megkezdik a próbájaikat, hiszen, mint említettem, az előttünk álló programokon már ők is aktívan részt vesznek, valamint a tornászok is a nagy hőség után birtokba veszik a termet, és ők is elkezdik az edzéseket tartani, valamint egy szeptember elejé programot is meg kell említenem, mert erre szintén készülünk, mert nem más, mint a Bartók dallamok, ez szeptember első hétvégéjén kerül majd megrendezésre, valamint az előttünk álló időszak igazán aktív lesz szervezés szempontjából, hiszen szeptember közepén Horgos legjelentősebb eseményét és ünnepeljük a születénapokat. Így aztán azt mondhatom, hogy lassan készülődünk vissza az őszi programokhoz, és hangolódunk mi is az előttünk álló időszakra.
1: Csak ezt a forróságot túléljük, de túl fogjuk élni nyilván, ki hogyan tudja és bírja és akarja, hát forró napok után aztán felüdülés lesz újra ilyen tartalmas programokon részt venni. Köszönjük szépen neked, hogy ismételten beszámolhattunk a Művelődési Ház programjairól, és akkor addig nem halljuk egymást őszre, azaz szeptemberben.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, és várom mindenkit szeretettel Horgosra.
1: Köszönjük szépen, szép napot!
2: Szép napot!
3: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren augusztus 8-án szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Szabadkán és környékén 36 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és még mindig nem értük el a maximumokat. A legmelegebb órákban akár 38 fok is lehet. Ami pedig az orvos meteót illeti, ma nem várható fronthatás, a humán meteorológiai helyzetet továbbra is a fokozódó kánikula határozza meg. A tartós melegben sokaknál jelentkezhet levertség, fáradtság. A hőség különös a szív- és érrendszeri problémákkal élőket viselheti meg. A napos időben az UV-sugárzás nagyon erős lesz, kerüljük a tűző napot, illetve fordítsunk fokozott figyelmet az elektrolit és a folyadékpótlásra.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
5: Ez a Pannon Rádió.

A hőkupola alatt szőrös barátaink is szenvednek. A nagy nyári hőségben házi kedvenceink védelmére a legfontosabb lépés a folyamatos, friss, hűvös ivóvíz biztosítása, az árnyékos menedékhely kialakítása, valamint a séták kora reggeli és késő esti órákra időzítése, mondják a szakemberek. Mivel az állatok, a kutyák, a cicák nem tudnak úgy izzadni, mint az emberek, sokkal nehezebben adják le a hőt, és fokozottan ki vannak téve a hőguta veszélyének. Cseréljük tehát a vízüket naponta többször, legyen hűvös, de soha ne jéghideg, mert az gyomorpanaszokat vagy hősokkot okozhat. Aztán helyezzünk el több tálat a lakás és a kert különböző pontjain. A macskákat az automata itató kutak különösen jól ösztönzik az ivásra. A nagy melegben csökkenhet az étvágyuk. A száraz tápot egészítsük ki, vagy váltsuk fel magas nedvességtartalmú nedves táppal, és ezzel is folyadékhoz juthatnak. Készíthetünk nekik kutyafagyit, fagyasztott húslevesből, vagy adhatunk nekik jégkockát rágcsálni és játszani. A kertben tartott állatoknak kötelező a folyamatosan sötét, jó szellőző árnyékos menedék. A lakásban biztosítsunk légkondicionálást vagy ventilátort. Kiváló szolgálatot tesznek a kisállat felszerelés boltokban kapható hűsítő szőnyegek és matracok, amelyek zselés töltetük révén hidegen tartják az állat testét. Ha benedvesítjük a szőrüket, a szabály, hogy mindig alulról, mancsok, lábak, has haladjunk felfelé a szív felé, elkerülve a hirtelen sokkot. És persze autóban soha még résnyire lehúzott ablak mellett sem hagyjunk állatot magára a parkoló autóban, mert a belső tér percek alatt 50 Celsius fok fölé forrósodhat, ami halálos is lehet. A hosszabb sétákat és a játékot korlátozzuk akkor a reggeli és a késő esti órákra. Alkalmazzuk az 5 másodperces szabályt. Ha nem bírjuk a készfejünket 5 másodpercig a betonon tartani, akkor az a kutya mancsának is túl forró. Sétáljunk inkább fűben, árnyékos helyen, hogy elkerüljük a súlyos égési sérüléseket. Ha az állatnál túlzott, abban nem maradó lihegést, nyáladzást, üveges tekintetet, vörös fogint, levertséget vagy hányást tapasztalunk, azonnal kezdjük meg a fokozatos hűtését a nedves, hűvös borogatással, és haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz, mert a hőguta órákon belül szervleálláshoz vezethet.

0: Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Programajánló.
4: Pörögj ránk! Pannon Rádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárás érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. A mostani hőhullám idejére sem vezettek be Szerbiában olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalót védenék a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene a munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, nyilatkozta Mário Rejánovics munkajogi szakértő az N1-nek. Véleménye szerint a rendkívüli helyzetek Köztársasági törzskara az ajánlásokat továbbította a helyi törzskaroknak, amelyek saját területükön mérhetik fel a helyzetet, és szükség esetén további ajánlásokat vagy intézkedéseket hozhatnak. A szerb kormány és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatóság évek óta tesz közzé ajánlásokat, ezek azonban nem kötelezőek. Többségük a szabadtéri munkavégzésre vonatkozik, amikor a hőmérséklet meghaladja a 36 Celsius fokot. Ilyenkor különösen 11 és 16 óra között úgy kellene megszervezni a munkát, hogy a dolgozóknak ne kelljen nehéz fizikai munkát végezniük, és ne legyenek közvetlen napsugárzásnak kitéve. A munkáltatóktól azt várják el, hogy megfelelő védőfelszerelést, elegendő ivóvizet, gyakoribb és rövidebb pihenőket, valamint napfénytől védett pihenőhelyet biztosítsanak. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC döntésének köszönhetően folytatódhat a nyersolaj feldolgozása, írja a közmédia. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Dubravka Djedovics Handanovic, szerb energiaügyi miniszter még a döntés előtt bejelentette, az amerikaiak jóváhagyják a szerbiai kőolajipari vállalat kérelmét a működés folytatására, csak a levelet várták, ami a döntést hivatalossá teszi. A MOL is megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NISZ tárgyalások folytatására, tájékoztatott az olajtársaság a budapesti értéktőzsde honlapján pénteken este. Az EBSZ szerbiai missziója ingyenes, 3 hónapos szerb nyelvtanfolyamot indít a magyar nemzeti közösség tagjai számára. A képzés célja, hogy javítsa a résztvevők szerb nyelvtudását, és ezzel növelje esélyeiket a közszférában, elsősorban a rendőrségnél való elhelyezkedésre. A tanfolyamra azok jelentkezését várják, akik a rendészeti alapképzési központba szeretnének felvételizni. Az oktatást tapasztalt tanárok végzik 20 fős csoportnak heti 3 alkalommal. Az EBSZ szerint a kezdeményezés hozzájárul a nemzeti kisebbségek egyenrangú részvételéhez az állami intézmények munkájában, valamint a sokszínűbb és reprezentatív közigazgatás kialakításához, a program a szervezet kisebbségvédelmi és esélyegyenlőségi tevékenységének része.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén már 35 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Espresso. A valódi koffein terápia.
1: Vajon hogyan tudjuk elviselni ezeket az extrém hőmérsékleti értékeket? Napközben és éjszaka sem hűl annyira le a levegő, hogy fel tudjuk frissíteni az otthonainkat olyan szintre, hogy tudjunk nyugodtan aludni. Néhány hasznos tanácsért hívtuk dr. Kassa Bálint, nyugalmazott általános orvost, akit sok szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szintén. Köszönöm a meghívást.
1: Hát amit egyelőre tudunk tenni, az az, hogy sok folyadékot fogyasztunk, nem megyünk ki a tűző napra, de akkor is megnehezítik ezek a hőmérsékleti értékek a mindennapjainkat, és ettől már csak az a rosszabb, hogy huzamosabb ideig fennáll ez, hogy a napi maximum értékek meghaladják a 30 fokot.
2: A helyzet a következő, hogy a szervezetünknek állandóan egy belső egyensúlyban kell, hogy legyen. Tehát ott, ha mínusz 20 fok van, vagy plusz 40, ugye amennyit várnak a napokban, akkor is a szervezetünk csak egy minimális belső ingadozást enged meg, mert a szerveink, az összes sejtünk úgy tud működni, hogy ez az állandóság megvan. Na most, ha azt vesszük, ugye, hogy mekkora erőfeszítésbe kerül a testünknek az, hogy ezt a belső milliót, ezt a belső környezetet le tudja szabályozni, el tudjuk képzelni, hogy mennyi erő kell ahhoz, ugye, hogy azon, mint ahogy az előzőben mondtam, mínusz 20-ban, meg most a 40 fokban is ezt a belső egyensúlyt meg kell tartania. Tehát az egyedüli megoldás, ami ránk vár ilyen hőségekbe, az az, hogy segítsük azt, hogy a szervezetünknek, amelynek így is nagyon nehéz megtartani ezt a belső egyensúlyt, homeosztázisnak nevezik, akkor legalább mi tovább a viselkedésünkkel, a tetteinkkel ne roncsunk ezen a helyzeten, hanem próbáljuk minél könnyebbé tenni ezeket a tevékenységeket, amiket ugye biztosítanunk kell. Na most ugye ez így vonatkozik egy fiatal egészséges szervezetre, de képzeljük el, hogy mennyi erőbe telik az, hogy egy idősebb embernél, ne adj Isten, beteg embernél, bárkinél, még ez a kifejezett erőlködés mennyi energiát vesz el. Tehát azoknak az embereknek, akik ilyen állapotban vannak, tehát korosabbak, betegebbek, bármilyen betegségtől, ugye minél súlyosabb a betegség, annál inkább. Tehát ezeknek az embereknek még nagyobb figyelmet kell fordítani azért, hogy az egészségüket akármennyi van, meg tudják őrizni, sőt, ha lehet, fejleszteni tudják. Muszáj kidolgoznunk mindannyiunknak egy olyan stratégiát, amivel meg tudjuk ezeket a forró napokat úszni, ugye mert a meteorológusok is előre jelezik, hogy ezek a hőhullámok akár eltarthatnak most is, talán a jövő hét derekáig, de nincs garancia arra, hogy nem jön egy újabb, akár hosszabb és ugyanilyen nehéz körülményeket okozó hőhullám, és ez sajnos azt jósolják, vagy azt javasolják, hogy ezek megismétlődhetnek a további években is. Tehát készülnünk kell, és sajnos ez azt jelenti, hogy azok az időszakok, amikor még vártuk, hogy jön a nyár is, és jön az gondtalanabb, és felfrissítő, és megnyugtató, és feltöltő időszak, sajnos annak úgy néz ki, hogy vége, mert ezek az időszakok nem, hogy a frissítést, az újjászületésünket támogatják, hanem még külön energiát vonnak el tőlünk. Tehát épp az egyik meteorológus mondta, hogy mikor ilyen nagy nyári napokat kell bejelenteni, akkor azt mondja, hogy rossz idő következik, annak ellenére, hogy ugye, mint láthatjuk, kis század ágra süt a nap is, forróság van. Mit tehetünk? Ugye, tehát mindenféleképpen az az egyetlen feladatunk, hogy mi alkalmazkodjunk. Ugye még Gandhi is megmondta, hogy ha nem vagy megelégedve a külvilággal, elsősorban csak magadon tudsz változtatni. Tehát a teendőnk az, hogy magunkon változtassunk, tehát tegyük meg mindent azért, hogy a szervezetünk minél könnyebben tudja átvészelni ezt az időszakot. Ez most azt jelenti, hogy ilyenkor lehetőleg ne tartózkodjunk ezen a nagyon kemény és nagyon forró napon, ami egyébként is nagyon nagy mértékben még a fiatal szervezetet is igénybe veszi, és ahogy mondtam, ugye az idősebbeket, a betegeket még inkább. Azon kívül, mivel a szervezetünk úgy tudja a belső hőmérsékletét szabályozni, hogy izzad, tehát az izzadással só és folyadék vész el, tehát akkor erre oda kell figyelnünk, hogy visszapótoljuk azt a folyadék mennyiséget, amit elveszítettünk, ugye meg az ásványi sót is, talán elsősorban a konyhasót, ugye, tehát akár ilyenkor ajánlatos ilyen különböző ásványvizeket fogyasztani, amiben ugye van só. Ugye a másik dolog pedig az, hogy ajánlatosak a gyümölcsök, a zöldségfélék, a különböző leveles zöldségek, amelyekben viszont kálium van, mert ugye a kettőt általában egyszerre veszítjük, tehát mind a kettőt vissza kell pótolnunk. De azon kívül könnyű ételeket kellene enni, ami nem okoz különösebb megterhelést az emésztőrendszernek, éppen azért, hogy van annak egyéb baja is a hőmérséklet fönntartásával, tehát a belső hőmérséklet fönntartásával, tehát még ne terheljük azzal, hogy nagyon nehéz ételeket eszünk, és azt is mostanában mind jobban ajánlják, hogy elegendő naponta akár kettőször ételt fogyasztani, étkezni, ugye azért, mert gyakorlatilag ilyenkor talán kevesebb az energiaveszteségünk, és könnyebben tudjuk a szervezetbe pótolni mindazokat az anyagokat, amiket ugye amire szüksége van a szervezetünknek. Mit nem ajánlatos? Nem ajánlatos ugye ilyenkor alkoholos italokat fogyasztani, ugye azért, mert az különben is még a hideg időben is károsan tudhatni, tehát ilyenkor még inkább ugye kitágítja a véreket, stb. Tehát egy plusz energiát von el a szervezettől. Kerülni kell a cukros üdítőitalokat, amelyekben sokat cukor, egyébként is a cukorral telített táplálékokat kerülni kell, mivel a cukor is elvonja a folyadékot, akár meggyorsítja a vizeletürítést, és gyakorlatilag tovább ronthatja a belső egyensúlyunkat, tehát a legkülönbözőbb üdítőitalokat lehetőleg, sőt limonádékat is, ha lehet, inkább cukormentesen, citrommal vagy egyéb valami mással ízlés szerint lehet javítani az állagát, az ízét, de az üdítőket és a cukrot lehetőleg mindenféleképpen kerülni ajánlatos. A kávéval vagy a koffeinnal is jó körültekintően bánni, már nem azért, mint hogy koffein ellenességről van szó, de akinek a szervezete erre érzékeny, akkor a koffein javítja a vizelet elválasztást, tehát hogyha nincs meg a megfelelő folyadék utánpótlás, akkor ugye esetleg kiszáradást jöhet létre annál az embernél, aki mondjuk több koffeint vagy több kávét fogyaszt a nap folyamán, tehát ezekre oda kell figyelni. Egy másik dolog, ami szintén ilyen figyelemfelkeltő, hogy arra különösen a szülőknek kell odafigyelni, hogy a kisgyerekeknél és aztán az időseknél is, ugye persze ott már maguknak kell arra gondot viselni, csökken a szomjúság érzet, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha úgy érzi, hogy nem is szomjas, azért időnként fogyasszon folyadékot, annál is inkább, hogyha nagyon izzad, mert lehet, hogy az a szomjúság érzete nem úgy működik már nála, vagy még nála a gyerekeknél, és nehogy kiszáradás jöjjön közben létre azoknál ezeknél a csoportoknál. Talán ezek lennének azok a különösebben nagy jelentőségű dolgok, amire oda tudunk, ami a lakásokat illeti. Ugye biztosítani le kellene, amennyire csak lehetséges, a frissítő alvást, ugye azért, mert hogyha túl melegszik a lakásunk, vagy a ház, vagy bárhol, ahol az éjszakát töltjük, abban az esetben az kompromittálja az alvás minőséget, márpedig az alvásnak óriási jelentősége van, azért, mert regenerálja az egész szervezetet, tehát az, ami a nap, előző nap folyamán bármi károsodás volt, ugye bármilyen sérelem érte a sejteket, a szöveteket, azokat az alvás folyamán, különösen az alvás első fázisában a növekedési hormon helyrehozza, és felkészíti a szervezetet arra, hogy a következő nap újra fel tudja venni azokat a különböző kihívásokat, amelyek napról napra érnek bennünket. Tehát lehetőleg kiszellőztetni az év folyamán, hogyha van légkondicionáló berendezés, akkor azzal is valahogy rásegíteni, de lényeg az, hogy valami szinten biztosítani legalább a 6-7 óra alvást, ugye ha egyszerre nem megy, akkor esetleg már ajánlják azt is, hogy nekünk is valószínűleg ezek a változások miatt át kell térnünk a mediterrán életmódra, ugye ott pedig a délutáni sziesztázás is bevett szokás, tehát hogyha nem sikerül éjjel teljesen kipihenni magunkat, valószínűleg segíteni fog a délután, ebéd utáni 1-2 órás pihenő, amikor a szervezetünk felkészül az esti pihentetésre, vagy a megpihenésre. Tehát ezek lennének, ugye a ruházatot illetően, ugye mindenféleképpen a lenge, a könnyen átszellőztethető ruhákat kell előnybe részesítenünk, tehát a szűk, tapadós, műanyagból készült anyagok ilyenkor tovább rontják a hőleadásunkat, ugye, mert az izadással hőt szabadítunk föl, tehát a szervezetünk így tudja valahogy megbeállítani magának a belső állandó hőmérsékletet. Ugye ilyenkor, tehát arra oda kellene figyelni, ugye, és ugye könnyű lábbeli, könnyű ruházatot az iroda vagy a munkahelyeken, amennyire csak lehet, vagy légkondicionáló szerkezettel, vagy ventilátorral, vagy húzattal, vagy bármivel, minél elviselhetőbbé és jobban kezelhetővé tegyük azokat a helyzeteket, ahol ugye a napjainkat töltenünk szükséges.
1: Hát köszönjük szépen, doktor úr, a jó tanácsokat, megpróbáljuk őket betartani, bár ugye ebben a melegben úgy valahogy minden nehezünkre esik. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, a jó tanácsokat, egy következő témában ismét halljuk egymást. További szép napot és kellemes hétvégét.
2: Szívesen, viszont kívánom, és mindenkinek minél könnyebben elviselhető, hőséggel teli napot kívánok. Köszönöm. Hogy minél fájdalommentesebben tudják átvészelni ezeket a napokat.
1: Hát így legyen. Köszönjük szépen még egyszer.
2: Kérem.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: 11 óra 38 perc a pontos idő. Elmondom, hogy ma van a tüdőrák elleni küzdelem világnapja. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet közleményt adott ki, amiben ismerteti a tüdőrák elleni küzdelem idei együtt a tüdőrák ellen című kampányát. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés, a korai felismerés jelentőségére, valamint a betegek és családtagjaik támogatásának fontosságára. Mint fogalmaznak, a tüdőrák továbbra is a rossz indulatú daganatos megbetegedések okozta halálozás vezető oka világszerte. Évente mintegy 2,5 millió embernél diagnosztizálják a betegséget, és körülbelül 1,8 millióan vesztik életüket miatta. Szerbiában 2024-ben 6424 embernél állapítottak meg tüdőrákot, közülük 4246 férfinál és 2178 nőnél. A betegség következtében ugyanebben az évben 4842-en haltak meg, vagyis naponta átlagosan 13 ember veszti életét tüdőrák miatt. Az Észak-Bácskai körzetben tavaly 217 új megbetegedést regisztráltak, és 148-an haltak meg. A közlemény szerint Szerbia a tüdőrák okozta halálozás tekintetében Európában a második helyen áll Magyarország után. A legfontosabb kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás, a passzív dohányzás, a légszennyezettség és a veszélyes anyagoknak való kitettség. A közlemény szerint a korai felismerés jelentősen javítja a túlélés esélyeit. Ha a betegséget időben diagnosztizálják, az 5 évnél hosszabb túlélés valószínűsége közel 56%-kal nő. Ezért arra kérik a lakosságot, különösen az 50 év felettieket, a hosszú ideje dohányzókat, illetve azokat, akik a tünetek valamelyikét tapasztalják magukon, forduljanak házi orvosukhoz.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéid.
4: A te rádiót.

11 óra 48 perc a pontos idő, ti a Pannon Pressót hallgatjátok itt a 91,5-ön. Hamarosan a déli híradók következik, majd a híradót követően alvásterapeuta mondja el, hogy miként könnyíthető meg az alvás a kánikulában. 13 óra után egészségpercek rovatunkban pedig meghallgathatjátok, hogy mi is az az új táplálék kiegészítő, ami azt ígéri, hogy megőrzi az egészségünket, tehát tartsatok velünk a folytatásban is.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó témáiból fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt Szerbiában. Több magyarországi településen is lekapcsolják a díszkivilágítást. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Mondom a részleteket. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet, javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. A mostani hőhullám idejére sem vezettek be Szerbiában olyan konkrét és kötelező intézkedéseket, amelyek valamennyi munkavállalók védenék a szélsőséges meleg következményeitől. A hatályos előírások mellett továbbra is elsősorban ajánlások szabályozzák, hogyan kellene munkát megszervezni a magas hőmérséklet idején, nyilatkozta Mário Rejánovics munkajogi szakértő az N1-nek. Véleménye szerint a rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara az ajánlásokat továbbította a helyi törzskaroknak, amelyek saját területükön mérhetik fel a helyzetet, és szükség esetén további ajánlásokat vagy intézkedéseket hozhatnak. A szerb kormány és a munkahelyi bizottság, az egészségvédelmi igazgatóság évek óta tesz közzé ajánlásokat, ezek azonban nem kötelezőek. Többségük a szabadtéri munkavégzésre vonatkozik, amikor a hőmérséklet meghaladja a 36 Celsius fokot. Ilyenkor, különösen 11 és 16 óra között úgy kellene megszervezni a munkát, hogy a dolgozóknak ne kelljen nehéz fizikai munkát végezniük, és ne legyenek közvetlen napsugárzásnak kitéve. A munkáltatóktól azt várják el, hogy megfelelő védőfelszerelést, elegendő ivóvizet, gyakoribb és rövidebb pihenőket, valamint napfénytől védett pihenőhelyet biztosítsanak. Veszélybe került a vízellátó rendszer Szerbiában, Magyarországon pedig energiakrízis helyzet alakulhat ki, ha leáll a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje az elmúlt napokban történelmi mélypontra süllyedt. A hosszantartó aszály pedig már nem csak a mezőgazdaságot, hanem a vízellátást, a hajózást és az energiatermelést is veszélyezteti. Szerbiában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miközben Magyarországon is súlyos következményekkel jár az alacsony vízszint. Dudás Dániel riportja.
2: Az elmúlt több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe Szerbia. Erre figyelmeztetett Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi miniszter, miután megtekintette a kialakult helyzetet a Bezdáni szivattyú állomásnál. A Duna vízállása ott már jóval az a szint alá csökkent, amelyre a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer egyik legfontosabb szivattyú telepét eredetileg tervezték. A rendkívül alacsony vízállás nem csupán a csatorna rendszer vízellátását veszélyezteti. Hatással van az öntözésre, a mezőgazdasági termelésre, a természetes élőhelyekre, a halállományra, valamint a dunai hajózásra is. Az előrejelzések ráadásul további apadást valószínűsítenek a következő hetekben, ezért az illetékesek sürgősen megkezdték a csatornarendszer medrének mélyítését, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. Igor Kolákovics, a Vajdaság Vizei Közvállalat megbízott igazgatója. Mélyítjük a csatornát, így lehetőség nyílik arra, hogy nagyon mennyiségű víz jusson el a szivattyú egységekhez. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően továbbra is elegendő vizet tudunk juttatni a vízrendszerbe. A kialakult körülmények miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Zombor, Kula és Verbász területén. Ez lehetővé teszi a gyors beavatkozást, rendkívüli források biztosítását és a hatóságok összehangolt munkáját. Dragan Glamočić szerint a jelenlegi helyzet arra is rámutatott, hogy a korábbi hidrológiai adatok alapján kiépített vízgazdálkodási rendszer már nem alkalmazkodik megfelelően az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási viszonyokhoz. A miniszter úgy fogalmazott, a jövőben át kell tervezni a rendszert, és új beruházásokra lesz szükség, hogy az ellenállóbb legyen a hasonló aszályos időszakok idején. Sajnos az előrejelzések nem biztatóak. Az eddigi történelmi mélypontot 1990-ben mérték, amikor a vízállás mínusz 143 cm volt. Fontos azonban kiemelni, hogy ezt januárban regisztrálták egy hosszabb ideje tartó apadás következményeként. Jelenleg viszont még csak most kezdődik az az időszak, amikor a Duna vízszintje a következő 2-3 hónapban tovább csökkenhet, ezért a kilátások egyáltalán nem kedvezőek. A szárazság az energetikai szektort is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A Duna alacsony vízhozama miatt jelentősen csökkent a Vaskapu 1 és a Vaskapu 2 vízerőművek termelése. Ugyanakkor a szerbiai villanygazdaság szerint az ország villamosenergia ellátása továbbra is stabil. A hőhullám miatt ugyanakkor a fogyasztás is jelentősen nőtt, ezért az illetékesek takarékos energiafelhasználásra kérik a lakosságot. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. Arra kérném a lakosságot, hogy takarékosan és felelősen használja a villamos energiát. Ne pazaroljanak, hiszen minden felhasznált energiát meg kell termelni, és el kell juttatni a fogyasztókhoz. Mindezt pedig a jelenlegi természeti adottságok is jelentősen befolyásolják. A kialakult helyzet miatt összeült a szerbiai rendkívüli helyzetek köztársasági törzskara is, az ülésen pedig részt vett Gyuro Macut miniszterelnök is. A kormányfő hangsúlyozta, a vízellátó rendszer az ország jelentős részén veszélybe került, ezért elsődleges feladat az ivóvízellátás, valamint a technológiai vízellátás biztonságának megőrzése. Jelenleg nincs ok aggodalomra, az intézkedések megelőző jellegűek. Az a célunk, hogy elejét vegyük a helyzet súlyosbodásának, és időben felkészüljünk az esetleges további kihívásokra. A Duna alacsony vízállása azonban nem csak Szerbiát érinti. Magyarországon is rendkívüli intézkedésekre van szükség. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke energiatakarékosságra és önkorlátozásra kéri az ország lakosságát és a nagyfogyasztókat, mivel a Duna minden eddigi rekordot megdöntő alacsony vízállása miatt várhatóan már hétfőn teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. Ez olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhet, amellyel eddig soha nem szembesültek Magyarország történetében, hangsúlyozta a miniszterelnök.
0: A következő napokra több, egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan, ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban.
2: A hűtővíz hiánya miatt kieső 2000 megawattos kapacitást ráadásul,
0: ahogy említettem, a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban.
2: A hűtővíz hiánya miatt kieső 2000 megawattos kapacitást ráadásul egy műszaki hiba is tetézi. A Dunamenti erőmű szintén

0: Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, kiveszik a részüket az energiatakarékosságból, és működésük során fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra. A budai vár is díszkivilágítás nélkül marad, hétfőn fokozatosan leállítják a vár épületének díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát is. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte péntek este. Vitézi Dávid azt írta, a várkapitánysághoz tartozó épületek díszkivilágításának lekapcsolására kérte fel a társaság vezetését. A jelenlegi helyzetben, amikor a hazai villamosenergia rendszerre minden korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani, minden átmenetileg nélkülözhető fogyasztás csökkentése indokolt. Más magyarországi városban is energiatakarékossági intézkedéseket rendeltek el. Szegeden például a polgármesteri hivatal péntektől kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután home office-ban dolgoznak, jelentette be közösségi oldalán Szeged polgármestere. Botka László szavai szerint ezzel csökkentik a hivatal épületeinek energiafelhasználását, mérsékelik az elektromos berendezések, a számítógépek és a klímák működéséből adódó áramfelhasználást. Az esti díszkivilágításokat is fokolja folyamatosan lekapcsolják valamennyi érintett épület esetében. A legnagyobb fogyasztót, a dómot már péntek este lekapcsolták. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Az új engedély lehetővé teszi, hogy a NISZ folytassa működését, vagyis a nyersolaj feldolgozását. Dubravka Gyildovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, jó hír a NISZ működési engedélyének augusztus 28-áig történő meghosszabbítása, mert így a vállalat elegendő mennyiségű nyersolajat szerezhet be és szállíthat az országba. Ugyanakkor rámutatott, hogy továbbra is komoly kihívást jelent a NISZ működésével kapcsolatos bizonytalanság.
1: A 30 nap jó hír, így a NISZ elegendő mennyiségű nyersolajat tud beszerezni, hogy feltöltse készleteit. Ugyanakkor nem kedvező, hogy továbbra is fennáll a NISZ körüli bizonytalanság, ami már 18 hónapja tart, és komoly gondokat okoz számunkra. Továbbra is figyelemmel kísérjük az orosz fél és a magyar MOL közötti tárgyalásokat. A szerb államfő bejelentette, hogy a NISZ ügyében egyeztetni fog az orosz elnökkel, valamint Magyarország miniszterelnökével. Célunk, hogy végleges és hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Szerbia mindent megtett érdekeinek védelme érdekében, és azért, hogy kedvezőbb helyzetet biztosítson arra az esetre, ha a magyar MOL átvenné a NISZ-t. Ez a pozíció kedvezőbb lenne annál, amelyet 2008-ban örököltünk, amikor a NISZ-t értékesítették. Mindemellett továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet. A Duna alacsony vízállása jelenleg komoly nehézségeket okoz a kőolaj és a kőolaj származékok importjában, ezért kiemelten fontos, hogy a pancsovai finomító teljes kapacitással működjön, és ki tudja elégíteni a hazai piac érdekeit.
0: Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta szerbiai RTV műsorában Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mondtatják, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lett mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik.
1: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit

0: tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
1: Földrengés volt tegnap este Nápoly térségében. A Richter skála szerinti 4,7-es erősségű rengés további 30 utórengés követett. 21 ember megsérült, közülük ketten súlyos állapotban vannak. A földrengés helyi idő szerint pénteken 19 óra 46 perckor történt. Epicentruma a Nápolytól nyugatra fekvő Flegrei mezők térségében volt, mintegy 3 kilométeres mélységben, közölte az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A földrengés áramkimaradásokat, fennakadásokat idézett elő a vasúti és a metró közlekedésben, valamint több épületben is károkat okozott. A lakosság megsegítése érdekében aktiválták a válságkezelő központokat, és befogadó központokat alakítottak ki a Bagnoliban található egykori NATO bázison. A pontos idő 12 óra 15 perc.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén ma a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
4: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma. Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 063-8-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 063-8-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a hét napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: A nagy meleg jelentősen rontja az alvás minőségét, mert a szervezetünknek le kell hűlnie a mély alváshoz. Az ideális szobahőmérséklet a 15-19 Celsius fok lenne. Ahhoz, hogy az alvásunk pihentető legyen, a kánikulában is számos megelőző intézkedést kellene megtennünk, hogy egész pontosan melyeket az elkövetkező percekben Hermanné Fogarasi Éva alvásterapeuta mondja el.
1: Nagyon meleg van, és sajnos az alvásnak esküdtelensége az éjszakai kánikula. Ennek az az oka, hogy éjszakára a belső maghőmérsékletünknek le kell hűlni. Ez az alvás kulcsingere, ez az a fiziológiai folyamat, ami az alvást elindítja. Tulajdonképpen ideális alvási hőmérséklet a 16-19 fok, ami nyilván ebben a kánikulában elérhetetlen. Klímával ilyen nagyon sokat hűteni talán nem is szabad, de minden esetre törekednünk kell arra, hogy egy 20 foknál melegebb ne legyen a hálószobába éjszaka. Akinek nincsen klímája, az vajon mit tud tenni? Tehát nyilván vannak ezek a régi bevált módszerek, hogy lesötétítés, vizes lepedő a függöny helyére, kimenni esetleg a teraszra aludni, mert azért éjszaka általában van egy kis légmozgás, kint azért hamarabb lehűl, mint bent a forró falak, azért még sokáig gontják magukból a meleget. Bizony lehet azt is csinálni, hogy magunk mellé teszünk egy vödör hideg vizet, benne a két lepedő, és hol az egyiket, hol a másikat magunkra tesszük, ez azért segít a hűtésben a vizes lepedővel betakarodni, és aztán előbb-utóbb el fogunk aludni. Hagyjuk nyitva az ablakokat, hogyha nincsen klímánk, hogy legalább legyen egy légmozgás. A ventilátor is sokat jelenthet, de azt gondolom el kell fogadnunk azt, hogy valóban klímaváltozás van, ennek egyértelmű jelei vannak. Most már ezen az égőn komolyan el kell gondolkozni azon, hogy a klíma lehet, hogy legalább olyan fontos, mint a téli fűtés. Hát óriási jelentősége van a 8 óra nyugodt alvásnak. Tehát a következő 16 órát egyértelműen definiálja azt, hogy hogyan aludtunk éjszaka. Arról nem is beszélve, hogy már néhány napos alváshiánynak vagy osztalvásnak is komoly következményei lehetnek az egészségünkre nézve. Tehát tényleg meg kell tenni mindent azért, hogy minél hűvösebb legyen éjszaka, hogy jól tudjunk aludni. Ráadásul ugye az alvás szempontjából az első 3-4 órának van igazán döntő jelentősége, mert az a mély alvás ideje. Na most sajnos akkorra még nem is nagyon hűl le a levegő, tehát inkább hajnal fele szokott már hűvösebb lenni. Tehát ezért nagyon komolyan el kell gondolkozni mindenkinek azon, hogy milyen technikai segítségekkel tudja segíteni azt, hogy már az éjszaka első felében is hűvös legyen hálót szobájában. Sok olyan dolog van, amit érdemes segítségnek használni alvásként. Tehát az alvás az nem csak a hűvöshez, hanem a sötéthez és a csendhez is kötött életfolyamat. Tehát ezt már többször elmondtam, az ember barlanglakó lény, sötét, hűvös, csendes, oxigéndús barlangba szeretünk aludni. Hát ilyen legyen a hálószobánk is. Nagyon kevés hálószobában lehet most már valóban igazán sötétet csinálni. Akkor szemmaszkot kell használni. Ez egy nagyon hasznos segédeszköz, mert egészen minimális fénynek egyébként nagyon rossz hatása van az alvásunkra. Szintén fontos a füldugó, mert nagyon sok embert igazán az egész apró zajok is megzavarnak. És ezen kívül nagyon oda kell figyelni arra, hogy az alvás nem ott kezdődik, amikor lekapcsoljuk a villanyt, befordulunk és aludni szeretnénk, hanem az előtte lévő másfél óra az, ami elvezet odáig, hogy nyugodtan el tudjunk aludni. Tehát az esti lecsendesedésnek óriási jelentősége van a jó alvás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy este már ne legyen nagy fény a szobában, ne nézzünk tévét, a számítógépünkön, vagy a laptopunkon, vagy a telefonunkon ne információkra vadászunk, a kékfényszűrőt mindenre tegyük fel, tehát amit este nézünk, annak már semmiképpen ne legyen kékfénytartalma, ezt úgy lehet megoldani, hogy lekapcsoljuk a villanyunkat, és a monitorra, akár laptop, akár számítógép, akár telefon, feltétlenül tegyük fel a kékfényszűrőt. Óriási jelentősége van a fény hiányának az esti lecsendesedés szempontjából is, nem csak az éjszakai alvás szempontjából. Az is nagyon fontos, hogy a vacsoránkat azt minél korábban költsük el. Korán vacsorázunk, és lehetőleg keveset vacsorázunk. Szénhidrát az egyáltalán ne legyen benne. Igazából az alvás szempontjából az az ideális, hogyha már 3-4 órával az elalvás előtt befejezzük az étkezést. Ebben a melegben nyilván sokat kell inni, este, hogyha iszunk, ez viszonylag kevés legyen, és minél hidegebb. Éjszakára semmiképpen nem javaslom azt, hogy ott kezdjük hozzászoktatni magunkat a meleghez. Éjszaka biztos, hogy hűsbe kell aludni. Napközben viszont én is azt gondolom, hogy ha csak nincsenek extrém körülmények, tehát nyilván egy zárt irodai helység, ahol nincsen klíma, az szerintem elviselhetetlen. De amúgy erdőbe, parkokba, kertbe, ahol van állni, ott azért valóban egy kicsit tágítani kell a komfortzónánkat a hőmérséklet tolerancia szempontjából is. Tehát ugye, hogy én például nem javaslom azt senkinek télen, hogy túlfűtse a szobáját. Nyáron azt gondolom, hogy valamilyen szinten ki kell tennünk magunkat a természetes időjárásnak. Nyilván nem tűző napon, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan környezetet tudunk teremteni, vagy olyan környezetet tudunk találni, ahol azért a meleg mégsem olyan extrém. És valóban ne legyünk egész nap klimatizált helységben. Én mindenkinek pihentető jó alvást kívánok, tegyen meg érte, hogy ez így legyen.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Egy közérdekű információ a Majsai úton közlekedőknek. Ahogy az első órában is említettem, megváltozott a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikics és a Jován Cvégy utcák kereszteződésében létesítendő körforgalom kiépítése miatt. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikics utca egyik fele a Tölgy utca kereszteződésétől teljesen le lesz zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvégy utcában, a Jován Mikics utca másik ágán, a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet majd közlekedni a munkálatok ideje alatt. A Majsai úton a forgalom irányítása jelzőlámpás forgalom szabályozással a járművek váltakozó irányú áthaladásának biztosításával történik, de a Jován Mikics utcában nem lehet majd letérni. Az építkezés első fázisában a munkálatok tegnaptól szeptember 26-áig folynak majd. Minden éjjel, minden nap,
1: Pannon Rádió. A 91,5 MHz-en.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársaság elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Témszka faluban járt ma, ahol elmondta, hogy Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti hegyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerek. Közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, mint amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e már a csökkentett gyógyszerárakat, és közlése szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. 11,5 millió dinár különített el a tartományi kormánya a nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg. Felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is. Emellett egy atlétika pályát is létrehoztak a létesítményben. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a Szerbia és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az EBSZ Szerbia missziója ingyenes 3 hónapos szerb nyelvtanfolyamot indít a magyar nemzeti közösség számára. A képzés célja, hogy javítsa a résztvevők szerb nyelvtudását és ezzel növelje esélyeiket a közszférában, elsősorban a rendőrségnél való elhelyezkedésre. A tanfolyamra azok jelentkezését várják, akik a rendészeti alapképzési központba szeretnének felvételizni. Az oktatást tapasztalt tanárok végzik 20 fős csoportnak heti 3 alkalommal. Az EBSZ szerint a kezdeményezés hozzájárul a nemzeti kisebbségek egyenrangú részvételéhez az államintézmények munkájában, valamint a sokszínűbb és reprezentatív közigazgatás kialakításához. A program a szervezet kisebbségvédelmi és esélyegyenlőségi tevékenységének része. Hőség és torlódások nehezítik a közlekedést Horvátországban. Az ország nagy részén vörös riasztás van érvényben, az Adria felé vezető utakon pedig hosszú kocsisorok alakultak ki a délelőtt folyamán. Az éjszaka adriai szényben éjszaka sem csökkent 30 Celsius fok alá a hőmérséklet. A közeli riékai repülőtéren pénteken 39,7 fokot mértek. A horvát autóklub 10 óra jelentése szerint a Zágráb délnyugati határában fekvő Lucskói fizetőkapunál mintegy 6 kilométeres volt a torlódás.
3: Sport.
5: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Vasárnap is marad a napos forró időjárás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok közötti alakulnak a minimumok, a délutáni órákban pedig 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Itt a Pannon Rádió.
4: I wanna talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

A Pannonpresszó utolsó órájához érkeztünk, mivel szombat van, ma is lesznek egészségpercek. A betegségek megelőzésében a kiegyensúlyozott, minimálisan feldolgozott élelmiszerekből álló étrend jelenti az alapot, amelyet a táplálék kiegészítők nem helyettesítenek, hanem célzottan kiegészítenek. A műsorban egy kicsit bővebben ismerkedünk egy új táplálék kiegészítővel. Hevér Krisztián promotőrrel beszélget Szlacki Csilla hamarosan.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Test, lélek, jó közérzet.
1: Minden, ami segít, hogy jobban érezd magad a bőrödben.
0: Egészségpercek a Pannonpresszóban, szombatonként 13 óra után.
1: Google helyett inkább szakértőkre vagy kíváncsi? Nincs orvosi szakzsargon, nincs pánikkeltés, csak érthető válaszok és praktikus tanácsok. Egészségpercek a Pannonpresszóban.
2: A folytatásban egy érdekes új étrendkiegészítőről fogtok információt kapni, ugyanis a távoli Ázsiából származik. Vendégem Hevér Krisztián fogja bemutatni ezt az új étrendkiegészítőt, és elmondja nektek, hogy mivel tud hozzájárulni a tudatos és egészséges életmódhoz. Szia Krisztián, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia Csilla, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Nos hát, mindannyian keresünk valamit, ami segít lépést tartani a mindennapi stresszel és a rohanással. A te életedben mi volt az a pont, amikor rájöttél, hogy a hagyományos vitaminok vagy a megszokott rutin már nem elég, és elkezdtél mélyebbre ásni az egészség megőrzésben?
3: Sokáig én is úgymond a tűzoltás elvén működtem, mint a legtöbben. Akkor váltottam, amikor szembesültem vele, hogy a modern életmódunk olyan sejtszintű terhelésnek tesz ki minket, amire a hagyományos multivitaminok már nem adnak választ. Rájöttem, hogy nem elég tüneti kezelést végezni, a sejtek regenerációs képességét kell támogatni.
2: Jogosan, sokan szkeptikusak az új csodaszerekkel kapcsolatban. Mitől más ez az étrendkiegészítő, mint a többi?
3: Tehát a lényeg az ázsiai szemléletben rejlik. Míg a nyugati kultúra gyakran csak az egyes tüneteket kezeli, az ázsiai bölcsesség és a mögötte álló technológia a szervezet egészét tekinti rendszernek. Ez nem egy újabb csodaszer, hanem egy tudományosan megalapozott módszer a sejtek energiaellátásának és regenerációjának optimalizálására.
2: Sokan hajlamosak vagyunk már csak akkor az egészségünkhöz nyúlni, amikor baj van. Ez a készítmény inkább a megelőzésről szól, vagy a már meglévő egyensúlyvesztések helyreállításában is segíthet?
3: A legjobb az egészben, hogy mindkettőre alkalmas. Persze a megelőzés a legfontosabb, hogy ne kerüljünk bajba, de mivel a technológia a szervezet saját öngyógyító folyamatait aktiválja, így azoknak is hatalmas segítséget jelent, akik már érzik a kimerültséget, vagy a szervezetük jeleit.
2: Kiknek ajánlott leginkább? Van egy konkrét célcsoport, vagy a fiataloktól az idősebbekig bárki beépítheti a mindennapjaiba?
3: Abszolút bárkinek, aki komolyan gondolja a hosszú távú egészségét. Nem életkorfüggő, hanem tudatosság kérdése. Legyen szó fiatal szakemberekről, akik a maximumot akarják nyújtani, vagy idősebbekről, akik szeretnék megőrizni vitalitásukat. Tehát mindenki számára van egy optimális út.
2: Új prémium kategóriás terméknél a hallgatókban jogosan merül fel a kérdés, mennyire biztonságos? Milyen nemzetközi vagy klinikai háttér minőségbiztosítás áll a termék mögött, ami neked is megadta maximális bizalmat?
3: Számomra ez volt az első szűrő. Tehát nemzetközi klinikai vizsgálatok, szigorú minőségbiztosítási tanúsítványok és a felhasználói visszajelzések sokasága. Csak olyat képviselek, amiben magam is 100%-ig biztos vagyok, és amit a saját családomnak is nyugodt szívvel ajánlok.
2: És hogyan látod a hazai egészségtudatosságot? Szerinted a szerbiai emberek mennyire nyitottak az ilyen jellegű, magasabb kategóriás wellness megoldásokra?
3: Nagyon bizakodó vagyok. A vajdasági emberek nyitottak az újdonságokra, de érthető módon óvatosak is. Azért is szerveztem július 28-án a szabadkai találkozót, hogy személyesen válaszolhassak minden kételyre, és mindenki első kézből láthassa a technológia mögötti valós értékeket.
2: És milyen visszajelzéseket kaptál eddig a környezetettől, vagy az első tesztelőktől, és ezen a bemutatón milyenek voltak a tapasztalatok?
3: A leggyakoribb visszajelzés a úgymond a tisztább gondolkodás, és a magasabb energiaszint már az első hetek után. Hát sokan mondják, hogy visszakapták azt a lendületet, amiről azt hitték a porral vagy a munkával végleg elveszett.
2: Te mennyire tartod fontosnak a tudatos életmódot? Odafigyelsz az étrendedre?
3: Nem vagyok tökéletes, de következetes. A tudatosság az életem része lett, az étrendem mellett kiemelten figyelek a minőségi regenerációra, tehát a Via Recta szellemisége pontosan ezt tükrözi, nem lebondásról szól, hanem arról, hogy megadjuk a testünknek, amire igazán szüksége van.
2: S végezetül, ha egyetlen tanácsot adhatnál a hallgatóknak a mai rohanó világban az egészség megőrzéssel kapcsolatban, mi lenne az?
3: Ez jó kérdés. Őszintén azt, hogy ne várjátok meg a fájdalmat. Az egészségünk a legértékesebb tőkénk, amiben minden nap érdemes befektetni. Aki kíváncsi rá, hogyan teheti ezt meg, az nyugodtan keressen fel. Gondolom, tudunk valami elérhetőséget itt felmutatni.
2: Természetesen.
3: És bármilyen személyes, privát kérdésekre választ adok, amint időm van rá.
2: Krisztián, akkor légy szíves, mondd el, hogy tudnak megtalálni esetleg a hallgatók, az érdeklődők.
3: Leggyorsabban és legegyszerűbben Facebook oldalamon, aminek az a neve, hogy Via Recta, a minőségi élet. Ott nyugodtan lehet üzenetet hagyni, hogy esti órákban van inkább szabadidőm, és akkor szívesen válaszolok bármire.
2: Hát én sok sikert kívánok neked, hogy minél több emberhez eljuttasd ezt az új, kifejezetten érdekes étrend kiegészítőt. Hevér Krisztiánnak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt és válaszolt a kérdéseimre.
3: Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Ez volt az Egészségpercek.
0: Mert az egészségeddel is érdemes képben lenni.
1: Tarts velünk jövő szombaton is 13 óra után a Pannon Presszóban.

A Szombati Pannon Presszó végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is veletek lehetünk, és ti meg velünk. Hétfőn is lesz Presszó, amikor majd Zvekán Peti számít figyelmetekre. Mi kívánunk nektek további szép délutánt. Hűtsétek magatokat, ahogy tudjátok, és vigyázzatok egészségetekre. Maradjatok itt a 91,5-ön, ahol kitűnő zeneszámokkal kedveskedünk nektek. További kellemes délutánt és szép hétvégét kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mutatják, hogy Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lesz mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, véralvadási problémákra, szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik. 11,5 millió dinárt különített el a tartományi kormánya nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg, felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is, emellett egy atlétika pályát is létrehoztak. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a szerbiai és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az augusztus elejé turnusváltás miatt megnőtt a forgalom Szerbia útjain és határátkelőin. A legnagyobb torlódások a Magyarország, Észak-Macedónia, Bulgária és Horvátország felé vezető útvonalakon alakultak ki. A Szerbiai Automotoros Szövetség adatai szerint Preševónál a Szerbiából kilépőknek akár 4 órát is várniuk kellett. Fontos információ, hogy a szerb-magyar határszakaszon a Királyhalom, Másodhalom és a Horgos-Röszke közúti átkelők május 1 óta 24 órás nyitvatartással üzemelnek. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a helyzet napközben gyorsan változhat. A járművezetőket arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és a határátkelők terheltségéről. A rendkívüli hőség növeli a balesetek kockázatát, a magas hőmérséklet fáradtságot, figyelmetlenséget és lassabb reakciót okozhat, ezért csak kipihenten ajánlott útnak indulni.
0: Sport.
7: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célt győzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte.
0: Időjárás.
7: Az előrejelzések szerint holnap is marad a napos, forró időjárás. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma. Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.

0: Reklám.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között várható, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerültség jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Temska faluban járt ma, ahol elmondta, Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti egyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerekeink, közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e a már csökkentett gyógyszerárakat, és közlésre szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. 11,5 millió dinár különített el a tartományi kormánya nagybecskereki városi stadion rekonstrukciójának befejezésére. A munkálatok több szakaszban valósultak meg. Felújították a lelátókat, az öltözőket és a futballpályát is, emellett egy atlétikapályát is létrehoztak. A felújítással Nagybecskerek egy modern sportkomplexummal gazdagodik, amely megfelel a szerbiai és a nemzetközi atlétika versenyek és foci meccsek megrendezésére vonatkozó előírásoknak. Az augusztus elejé turnusváltás miatt megnőtt a forgalom Szerbia útjain és határátkelőin. A legnagyobb torlódások a Magyarország, Észak-Macedónia, Bulgária és Horvátország felé vezető útvonalakon alakultak ki. A Szerbiai Automotoros Szövetség adatai szerint Preševónál a Szerbiából kilépőknek akár 4 órát is várniuk kellett. Fontos információ, hogy a szerb-magyar határszakaszon a Királyhalom-Ásotthalom és a Horgos-Röszke közúti átkelők május 1-e óta 24 órás nyitvatartással üzemelnek. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a helyzet napközben gyorsan változhat. A járművezetőket arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és a határátkelők terheltségéről. A rendkívüli hőség növeli a balesetek kockázatát, a magas hőmérséklet fáradtságot, figyelmetlenséget és lassabb reakciót okozhat, ezért csak kipihenten ajánlott útnak indulni, menet közben pedig rendszeres pihenőket kell tartani. Fontos, hogy elegendő ivóvíz legyen az autóban, és gyermeket, idős embert vagy állatot rövid időre se hagyjanak a parkoló járműben.
1: Sport.
7: Aranyérmet szerzett a palicsi Mackovics Martin és társa Nikolaj Pimenova az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc, 4 másodperc, 45 század másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké. A bronzot a horvát kettős nyert.
1: Időjárás.
7: Szabadkán és környéken jelenleg 36 fok van, és gyenge déli szél fúj. A meteorológusok szerint holnap is marad a napos, forró időjárás, már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok között alakulnak majd a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok között a közötti csúcsértékek várhatók.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó témáiból. Olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét. Fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet majd. Már a hétvégén teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Torontál vásárhelyen járt a Csongor és Tünde. Aranyérmes lett Macskovics Martin és Nikolaj Primenov. Következnek a részletek. Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta Szerbiai RTV műsorában Sinisa Málé. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én pedig egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok. Szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a Köztársasági Statisztikai Intézet legfrissebb adatai azt mutatják, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, azt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lett mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, vérolvadási problémákra és a szívelégtelenségre szerelt gyógyszereket érintik.
4: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
3: Jelentősen növekedni fognak a nyugdíjak, a fizetések a közszférában és a minimálbér is, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić a Pirotnál található Temska faluban járt ma, ahol elmondta, Szerbiában a legnagyobb gondot a lakosság számának csökkenése és a gyerekek hiánya jelenti egyes helyeken. 10 év alatt csak nem 500 ezer embert veszítettünk, mert nincsenek gyerekeink, közölte. Hozzátette ugyanakkor, hogy Pirotban idén több gyerek született, mint tavaly, az év végéig pedig annyi újszülöttel gazdagodhat a város, amire több mint 10 éve nem volt példa. Vučić szerint egész Szerbiában javulás tapasztalható, de még mindig nem születik elegendő gyerek. A szerb elnök gyógyszertárakba is elment, ahol leellenőrizte, hogy alkalmazzák-e már a csökkentett gyógyszerárakat, és közlése szerint már az új árakon lehet hozzájutni a gyógyszerekhez. Meghosszabbították a NISZ működési engedélyét, ezúttal a határidő augusztus 28-a. Az előzőleg jóváhagyott licenc határideje pénteken járt le. Az új engedély lehetővé teszi, hogy a NISZ folytassa működését, vagyis a nyersolaj feldolgozását. Dubravka Djedović Handanović bányászat és energetikai miniszter kijelentette, jó hír a NISZ működési engedélyének augusztus 28-áig történő meghosszabbítása, mert így a vállalat elegendő mennyiségű nyersolajat szerezhet be és szállíthat az országba. Ugyanakkor rámutatott, hogy továbbra is komoly kihívást jelent a NISZ működésével kapcsolatos bizonytalanság.
5: A 30 nap jó hír, így a NISZ elegendő mennyiségű nyersolajat tud beszerezni, hogy feltöltse készleteit. Ugyanakkor nem kedvező, hogy továbbra is fennáll a NISZ körüli bizonytalanság, ami már 18 hónapja tart, és komoly gondokat okoz számunkra. Továbbra is figyelemmel kísérjük az orosz fél és a magyar MOL közötti tárgyalásokat. A szerb államfő bejelentette, hogy a NISZ ügyében egyeztetni fog az orosz elnökkel, valamint Magyarország miniszterelnökével. Célunk, hogy végleges és hosszú távon fenntartható megoldás szülessen. Szerbia mindent megtett érdekeinek védelme érdekében, és azért, hogy kedvezőbb helyzetet biztosítson arra az esetre, ha a magyar MOL átvenné a NISZ-t. Ez a pozíció kedvezőbb lenne annál, amelyet 2008-ban örököltünk, amikor a NISZ-t értékesítették. Mindemellett továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet. A Duna alacsony vízállása jelenleg komoly nehézségeket okoz a kőolaj és a kőolaj származékok importjában, ezért kiemelten fontos, hogy a pancsovai finomító teljes kapacitással működjön, és ki tudja elégíteni a hazai piac érdekeit.
3: Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 38 fok között alakul, egyes helyeken pedig akár 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolta a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Már a hétvégén teljesen leállhat a paksi atomerőmű, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt ugyanis az esti és hajnali órákban újabb leállást hajtottak végre az erőműben, mondta magyar kormányfő, aki rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordult a nemzethez. Új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és folyamatosan ellenőrzik a vállalások teljesülését. Ha valaki nem tartja be a vállalást, az szankciókra számíthat. Dóra Alen összeállítása.
6: Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Kormányzati Védelmi Munkacsoport rendkívül ülésén áttekintettek minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást, az import lehetőségeket, a rendszer várható napi csúcsterhelését, a vállalt önkéntes fogyasztás csökkentéseket, a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is. Közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll.
7: Minden hadrafogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal. A Dunamenti erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet ez az erőmű. A Mavir óráról órára hangolja össze a hazai termelést és az importot. Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.
6: A magyar miniszterelnök elmondta, felkérték a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást.
7: Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a fenntartott sportpályákon és stadionokban is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít.
6: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az interneten terjedő álhírekkel szemben Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, és a következő napokban további apadásra kell felkészülni.
3: Nagy volt az érdeklődés a Tanya Színház torontálvásárhelyi vendégjátéka iránt, hiszen a társulat egy év kihagyás után tért vissza a településre. A nagy érdemű Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című művét láthatta Mezei Kinga rendezésében. Szúnyog Tibor és Bíró Tamara tudósít.
4: A társulat Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének átdolgozott változatát hozta el a közönségnek, mondta Gregus Lilla, aki Tündét, a női címszereplőt alakítja. Hozzátette, a társulat már bejárta Bácskát, jelenleg pedig Bánát településein turnézik.
8: Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó tanító jellege van a Tanya Színháznak, közösségre nevel, a színházon belül másra is nevel, nem csak a színpadon való gyakorlati tudást adja meg, hanem egyéb dolgokat is a színpad mögött megtanulunk, színpadépítés, kosztümözés, kellékezés, ugyanis a tanyaszínházasok mindent maguk csinálnak, tehát ez tulajdonképpen egy nagyon jó gyakorlat minden szempontból a színész hallgatók számára.
9: Eltűnt, mint a déli báva síkon.
10: És az asztal?
9: És a bocskor?
4: A 15 tagú színészcsapat július elején költözött ki Kavillóra, a Tanya Színház székhelyére. A próbákra mindössze 2 hét állt rendelkezésükre, ezért elvárás volt, hogy a színészek már előzetesen megtanulják a szöveget. Ennek köszönhetően a próbafolyamat zökkenőmentesen zajlott, mondta Szadikovics Mário, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának tagja.
11: Én Csongort, az ifjú hőst, a szerelmes hőst alakítom az idei Tanya Színházba. Az én élettörténetem, illetve egy szeletet a kalandomból láthatnak majd a nézők. Balgával, az én kis társammal járjuk végig ezt a népmesei kalandot, utat, keressük a szerelmünket mindketten.
9: Nem a pöske lábok!
4: A Tanya Színház társulata a Torontálvásárhelyi általános iskola udvarában lépett színpadra. A közönség egy látványos előadást láthatott, amelyet ötletes színpadi megoldások, hangulatos fénykompozíciók és kiváló zenei kíséret tett teljessé. Az előadásra Nagy Károly feleségével együtt érkezett Székelykevéről.
12: Egy gyönyörű előadásnak voltunk szemtanúi. Hát gratulálok az egész csapatnak. Öröm végignézni, hogy Vajdaságban van még egy ilyen fiatal színész gárda, színész csapat, úgyhogy van itten jövő. Külön hála, hogy Dél-Bánátba ellátogatnak, minden évben tavaly előtt egy ilyen fiatal színész gárda, színész csapat, úgyhogy van itten jövő. Külön hála, hogy Dél-Bánátba ellátogatnak, minden évben tavaly előtt Ürményházán voltak, úgyhogy nagyon örülök, hogy

0: Én látni az elégedett arcukat, hogy tényleg egy sikeres előadást láthattunk. A Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde szép irodalmi műveit mutatták be a színészek, nagyon szép díszlettel, szép énekekkel, és a nézők is nagyon elégedettek voltak. Nagyon örülök annak, hogy a gyerekek is az évek során mindig visszatérnek, és szeretik a Tanya Színház előadásait.
1: A Tanya Színház következő állomása Múzsja lesz.
2: Sport.
3: Aranyérmet szerzett a palicsi Macskovics Martin és társa Nikolaj Pimenov az olaszországi evezős Európa-bajnokságon. A szerb színekben versenyző páros az egész kontinens versenyen kiváló formában volt, hiszen a kvalifikációs futamoktól kezdve egészen a fináléig a legjobb időeredményeket hozták. Így volt ez a mai döntőben is, ahol rajt célgyőzelmet arattak. A célba 6 perc 4 másodperc idővel értek be, ami csak nem 2 másodperccel jobb volt, mint az ezüstérmet szerző spanyoloké, a bronzot a horvát kettős nyerte. A pontos idő 16 óra 13 perc.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén ma a legmelegebb órákban akár 36-38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A legmelegebb időszak augusztus 5-e és 8-a között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
6: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 500 akár darabszámra is. Szabadkai

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: About you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerúttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Augusztus 1-én Best of Garden az Oromhegyesi Atlantisban. A legjobb 2000 és 2010 közötti parti himnuszokat hozzuk el. Azokat a slágereket pörgetjük újra, amelyekre együtt bulisztunk, énekeltünk és táncoltunk hajnalig. A fergeteges hangulatról Rév és Maxi gondoskodik. Augusztus 1. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Mától olcsóbbak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Siniša Mali. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése. Szeptember 14-én egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykorú állampolgár. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte továbbá, hogy összesen 769 gyógyszer lett mától olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, véralvadási problémákra és szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik. Vörös riasztás van érvényben Szerbiában az egyre fokozódó hőhullám miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzései szerint az ország egész területén napos és rendkívül meleg idő várható. A nappali csúcshőmérsékletek 35-38 fok között alakulnak, egyes helyeken pedig 40 fok is lehet. A mostani helyzet kedvezőtlenül hat minden krónikus betegre. Az időjárásra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar és fokozott ingerlékenység jelentkezhet. Javasolt a mérsékelt fizikai aktivitás, valamint a megfelelő védelem az erős napsugárzás ellen. A közlekedésben résztvevőknek is a fokozott óvatosság ajánlott. Már a hétvégén teljesen leállhat a paksi atomerőmű, jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt ugyanis az esti és hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőműben, mondta a magyar kormányfő, aki rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordult a nemzethez. Új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és folyamatosan ellenőrzik a vállalások teljesülését. Ha valaki nem tartja be a vállalást, az szankciókra számíthat.
0: Pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

egyébként. Fák leple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal,

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézd be, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.